0: VEC Audio Exchange Program Number 14.
1: Nem szoríthatod magad sarokba! Sarok vagy!